Mert ha ired bártak, fatlajant. Enek fatja úszilom fősz plasti, de sinni bosa, bobisantem.